0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

Fültől fülig Fan FM FM 87.6 Csíkszereda. You may call it in the sea.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
1: FM.
0: Fülig zene.
1: Krik, krik, krik, krik.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: FM rádió.
1: Fülig zene.
2: Megállás nélkül.
3: Ó, bárcsak még egyszer ide bújnál. Kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnál. Nem találtad bennem, amit kerestél. Szedd a lábad, szerettem, hogy szerettél.

0: zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Toporog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzetyögésben a kordé.

0: zene, félig magyar, ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, félig zene.
0: A jóból sosem elég, Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, félig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán bejelentette, a következő napokban jelöl miniszterelnököt, mert az ország új kormányt vár. Az elmúlt hetekben voltak informális egyeztetések, de a kormány beiktatásáról szóló ülésen a képviselők és szenátorok személyes jelenléttel kell szavazzanak, amit a parlamenti szünet idején nehéz megoldani. Ahogy Nikus Ordán fogalmazott, eljött az ideje a döntésnek. Az RMDSZ kész kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy Romániában stabil kormány alakuljon, ugyanakkor egyetlen olyan kormányzati felállást sem támogatna, amelyben a Románok Egyesüléséért Szövetség, az AURIS részt vesz, jelentette be Táncos Barna ügyvivő miniszterelnök helyettes. Azt a lehetőséget is elutasítják, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetségből kiváljon egy képviselőcsoport, amely később egy kormányt támogatna. Az RMDSZ politikusa szerint először azt kellene látni, ki lesz a miniszterelnök jelölt, és melyik párt vagy politikai erő körül alakul ki a kormány többség. Több mint 2700 darab, majdnem 34 millió leértékű újabb finanszírozási támogatást hagyott jóvá a Környezetvédelmi Alap az idei roncsautó programba beiratkozott magánszemélyek számára. Iratkozni év végéig lehet, amennyiben a kiutalt összegek nem fogynak el korábban. Támogatást lehet igényelni belső égésű, cseppfolyós gázt használó, hibrid, plug-in hibrid, elektromos vagy hidrogén meghajtású motorral ellátott új gépjárművek, valamint klasszikus és elektromos motorkerékpárok vásárlására. 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanulók 2000 lejes jutalomban részesülnek, értesült az Ager Press. A közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalma kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány, 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal, értesült a MASZ-ról. 800 lejes üdülési utalványt kaphatnak 2026-ban az állami oktatási intézmények alkalmazottai. Az erről szóló rendelet tervezetet közvitára bocsátotta az Oktatási Minisztérium. A juttatás kizárólag elektronikus formában jár, és azok jogosultak rá, akiknek a nettó alapbére nem haladja meg a havi 6000 lejt. Az utalványt évente egyszer biztosítják, részmunkaidős alkalmazottak esetében pedig a munkaidő arányában jár. A több munkahelyen dolgozók csak az alapállásuk szerinti munkáltatótól kaphatják meg a juttatást. Az igényléshez írásos nyilatkozatot kell benyújtani a munkáltatónál, a rendelet hivatalos közlönyben való megjelenését követő 30 napon belül. Az utalvány kizárólag turisztikai szolgáltatásokra használható, készpénzre nem váltható. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint derült égbolt mellett száraz napos idővel számolhatunk. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték 24-26 fok közé tehető.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3,99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelők programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemchuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, fülig zene!
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 g-onként 2 lej 39 banért a Lidl Plus-szal. 400 g-os pilosz tehénteleme ár 12 lej 49 banért a Lidl Plus-szal. És szilvát kilónként 2 lej 99 banért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilak Héra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
0: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezést.

0: Hungaroringvédi.ro.
1: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A hétfőn, szeptember 7-én kezdődő új tanévben frissített belső szabályzat alapján működnek a romániai közoktatási intézmények. A változások egyebek mellett a fegyelmi szabályokat, az öltözködést és a mobiltelefonok használatát érintik. A hiányzások igazolására továbbra is legfeljebb 40 alkalommal van lehetőség, de ez nem haladhatja meg a tanórák számának 20%-át. A mobiltelefonok használatát az általános iskolákban az intézmény akár a teljes tanítási napra is megtilthatja, a középiskolákban viszont a jogszabály csak a tanórák idején korlátozza a használatot. Az öltözködésre vonatkozó szabály szerint a diákoknak megfelelő és tisztességes öltözéket kell viselniük. Az országos diáktanács arra bíztatja a diákokat, hogyha jogaik sérelmét vagy visszaélést tapasztalnak, forduljanak az iskola diáktanácsának képviselőihez, akik az ügyet az intézmény vezetőségével is megvitathatják. A szülőknek továbbra is kötelességük biztosítani, hogy a gyermekük rendszeresen részt vegyen a kötelező oktatásban. 800 lejes üdülési utalványt kaphatnak 2026-ban az állami oktatási intézmények alkalmazottai. Az erről szóló rendelet tervezetet közvitára bocsátotta az Oktatási Minisztérium. A juttatás kizárólag elektronikus formában jár, és azok jogosultak rá, akiknek a nettó alapbére nem haladja meg a havi 6000 lejt. Az utalványt évente egyszer biztosítják, részmunkaidős alkalmazottak esetében pedig a munkaidő arányában jár. A több munkahelyen dolgozók csak az alapállások szerinti munkáltatótól kaphatják meg a juttatást. Az igényléshez írásos nyilatkozatot kell benyújtani a munkáltatónál, a rendelet hivatalos közlönyben való megjelenését követő 30 napon belül. Az utalvány kizárólag turisztikai szolgáltatásokra használható fel, készpénzre pedig nem váltható. Szeptember 15-től emelkednek a járművezetői engedély, a forgalmi engedély és az ideiglenes forgalmi engedély kiállításának díjai, közölte a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatal. A korábban befizetett összegek az új díjszabás életbe lépése után már nem használhatók fel. A vezetői engedély kiállításáért a jelenlegi 89 helyett 139, a forgalmi engedélyért 49 helyett 76, míg az ideiglenes forgalmi engedélyért 13 helyett 25 lejt kell majd fizetni. Újabb 2749 környezetvédelmi utalványt hagyott jóvá a környezetvédelmi alapkezelő az AFEME a 2026-os RABLA programban. A szerdán elfogadott utalványok összértéke 33,78 millió lej. A magánszemélyek december 31-én éjfélig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig igényelhetnek támogatást új járművek vásárlására. Azok a kérelmezők, akiknek a jelentkezését jóvá hagyják, 60 napot kapnak arra, hogy a régi járművet megsemmisítsék, kivonják a forgalomból, és a szükséges igazolásokat feltöltsék az AFEME elektronikus rendszerében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, helyenként azonban a gomoly felhőzet bezavar a napsütésnek. Csíkszeredában jelenleg 13 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24-26 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Szeptember 4-én pénteken is jó reggelt kívánok a nagy érdemű hallgatónak. 8 óra múlt 5 perccel, én Günther Otto vagyok. Remélem, hogy velem tartanak a mai napon is a kotyogóban. Az elmúlt 30 év napjaink legjobbjai és a friss kávé mellé sok-sok érdekes beszédtémát is előkészítettem. Szerintem indítsunk!

0: YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3,99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

Nem csak a Toy Story 5, hanem a hozzáírt betétdalok is nagyot mentek. Idén nyáron ő volt Taylor Swift és az I Knew It's I Knew You. Szeptember 4-e van Rózália, illetve Tódor nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot, és persze jó reggelt mindenkinek. 189 éve Samuel Morse bemutatta távíróját a New Yorki Egyetemen. Ez 1837-ben történt, ezzel az adattal nyitjuk a mai kalendáriumot. 109 éve született Maléter Pál katonatiszt, az 1956-os forradalom és szabadságharc honvédelmi miniszterje és egyben mártírja. 860 éve palermói Szent Rózália, a palermóiak és a pestisesek védőszentjének ünnepét tartják, elsősorban Palermóban. 143 éve született Csóbel Béla Kossuth-díjas festő, kiváló művész. 140 éve Geronimo fogságba kerülésével befejeződött az amerikai indián háború. 138 éve mutatta be az első rollfilm kamerát George Eastman feltaláló, és ugyanakkor bejelentette saját nevére a Kodak védjegyet. 121 éve született Rádai Imre színész, színházi rendező. Szintén a mai nap kell említeni ezt. 106 éve 1920-ban Európában utolsóként Bulgáriában is bevezették a Gergely naptárat. A kalendárium rovatunk végén hadd említem meg, 64 éve 1962-ben a Beatles megkezdte munkáját az Amy Abbey Road stúdióban, és a többi már zene történelem. Ajándékdalt nyilván előkészítettem, és ez mindazoknak szól, akik valamilyen szempontból a mai napon ünnepeltnek számítanak.

A mai napon a modern zene egyik legmeghatározóbb alakját is ünnepeljük. 1981-ben született Beyoncé Knowles, aki a 90-es évek ikonikus lánycsapata, a Destiny's Child átütő erejű énekesnőjeként hódította meg a szíveket. A csapat olyan slágerekkel írta újra az R&B műfaját, mint a Say My Name, vagy a Bills, Bills, Bills. Tökéletes vokáljaik, dögös fellépéseik és magabiztosságuk igazi kulturális jelenséggé tették őket. Beyoncé szóló karrierre váltva nem csupán pop ikon lett, hanem Queen Bee, egy olyan előadó, aki az R&B, a pop és a hip-hop ötvözésével teljesen egyedi hangzást teremtett. Folyamatosan feszegette a határokat, alakítva a zenét, a divatot és a kultúrát. A ma 45 éves díva, a mai napig a művészet és az inspiráció iskola példája.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 g-onként 2 lej 39 banért a Lidl Plus-szal, 400 g-os pilosz tehintelemeát 12 lej 49 banért a Lidl Plus-szal, és szilvát kilónként 2 lej 99 banért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

Éva Max és a Lost Your Faith 3/4, de 9 lesz egy perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek, 13 fokot mérnek Csíkszeredában. Nem mondanám még olyan nagyon kellemesnek az időjárás, de látszatra kiváló. Javarészt száraz napos marad az időjárás, helyenként zavarhatja felhő a napsütést, de így is elérhetjük a 24 Celsius fokot, mint csúcsértéket, hát a lesz ebből 25-26 is. Fülig zenék között a Pet Shop Boys és a Loneliness készülődik már, aztán 9-kor ismét hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Toljuk az infókat a friss kávé mellé.

0: Spórolj többet a Lidl Plusszal! Olvastasd be a Lidl Plusz kártyád és élvezd az ajánlatokat, mert a Lidlben mindig találsz valami olcsót. Csap le a 210 g-os konfiszeri Firenze mini bisszimós süteményekre 5,89-ban írt a Lidl Plusszal, a 6x0,33 literes Ursus világos sörre 15,49-ban írt a Lidl Plusszal, és a piros almára 2 kg-os kiszerelésben 7,99-ban írt a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri!
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Reklámot hallottak.

2010-ből szólt Miley Cyrus Can't Be Tamed. Egyébként Miley úgy döntött, hogy elhagyja a család nevét, a Cyrust, és csak Miley művésznévvel vonul továbbra is igen-igen büszkén és felemelt fejjel a zene történelemben, mert hogy van rá oka, hiszen rendkívül sokat letett már, és hamarosan tovább folytatja ezt a siker menetelést, hiszen be van jelentve a Vadi új album érkezése, ezen azonban már csak Miley-ként fog szerepelni. Teljesen mindegy a név, egy a lényeg, hogy a dolog a továbbiakban is jók legyenek. Capital City Safe and Sound 2013-ból zárja a mai kotyogó egy újabb óráját, hamarosan pedig érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A hétfőn, szeptember 7-én kezdődő új tanévben frissített belső szabályzat alapján működnek a romániai közoktatási intézmények. A változások egyebek mellett a fegyelmi szabályokat, az öltözködést és a mobiltelefonok használatát érintik. A hiányzások igazolására továbbra is legfeljebb 40 alkalommal van lehetőség, de ez nem maradhatja meg a tanórák számának 20%-át. A mobiltelefonok használatát az általános iskolákban az intézmény akár a teljes tanítási napra is megtilthatja, a középiskolákban viszont a jogszabály csak a tanórák idején korlátozza a használatot. Az öltözködésre vonatkozó szabály szerint a diákoknak megfelelő és tisztességes öltözéket kell viselniük. Az országos diáktanács arra bíztatja a diákokat, hogyha jogaik sérelmét vagy visszaélést tapasztalnak, forduljanak az iskola diáktanácsának képviselőihez, akik az ügyet az intézmény vezetőségével is megvitathatják. A szülőknek továbbra is kötelességük biztosítani, hogy gyermekük rendszeresen részt vegyen a kötelező oktatásban. 800 lejes üdülési utalványt kaphatnak 2026-ban az állami oktatási intézmények alkalmazottai. Az erről szóló rendelet tervezetet közvitára bocsátotta az Oktatási Minisztérium. A juttatás kizárólag elektronikus formában jár, és azok jogosultak rá, akiknek a nettó alapbére nem haladja meg a havi 6000 lejt. Az utalványt évente egyszer biztosítják, részmunkaidős alkalmazottak esetében pedig a munkaidő arányában jár. A több munkahelyen dolgozók csak az alapállások szerinti munkáltatótól kaphatják meg a juttatást. Az igényléshez írásos nyilatkozatot kell benyújtani a munkáltatónál, a rendelet hivatalos közlönyben való megjelenését követő 30 napon belül. Az utalvány kizárólag turisztikai szolgáltatásokra használható fel, készpénzre pedig nem váltható. Szeptember 15-től emelkednek a járművezetői engedély, a forgalmi engedély és az ideiglenes forgalmi engedély kiállításának díjai, közölte a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatal. A korábban befizetett összegek az új díjszabás életbe lépése után már nem használhatók fel. A vezetői engedély kiállításáért a jelenlegi 89 helyett 139, a forgalmi engedélyért 49 helyett 76, míg az ideiglenes forgalmi engedélyért 13 helyett 25 lejt kell majd fizetni. Újabb 2749 környezetvédelmi utalványt hagyott jóvá a környezetvédelmi alapkezelő, az AFEME, a 2026-os RABLA programban. A szerdán elfogadott utalványok összértéke 33,78 millió lej. A magánszemélyek december 31-én éjfélig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig igényelhetnek támogatást új járművek vásárlására. Azok a kérelmezők, akiknek a jelentkezését jóvá hagyják, 60 napot kapnak arra, hogy a régi járművet megsemmisítsék, kivonják a forgalomból, és a szükséges igazolásokat feltöltsék az AFEME elektronikus rendszerében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, helyenként azonban a gomoly felhőzet bezavar a napsütésnek. A csúcsérték 24-26 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Szeptember 4-e van, péntek, jó reggelt kívánok mindenkinek, 9 óra múlt 3 perccel, alig néhány nap maradt hátra iskola kezdésig, így aztán ebben az órában két témát is szentelünk ennek. Tényleg lehet-e zenére tanulni, mit mond a tudomány, illetve többet számít az iskolai barátság, mint hinnénk. Két érdekes kiemelt téma a közelgő iskolakezdés kapcsán. A zenéket illetően az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, tartsanak velem a folytatásban is.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3,99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

Sokan esküsznek rá, hogy zenével jobban tudnak tanulni. A kutatások szerint azonban nagyon nem mindegy, hogy mi szól közben. Fülhallgató be, kedvenc playlist elindítva, tankönyv kinyitva, sok diáknál szinte elképzelhetetlen a tanulás zene nélkül. Van, akinek segít kizárni a külvilágot, más pedig úgy érzi, hogy egyszerűen jobban tud koncentrálni, ha szól valami a háttérben. De valóban hatékonyabbá teszi a tanulást a zene, vagy csak kellemesebbé, mert nagyon nem mindegy. A kutatások alapján nincs univerzális válasz. Számít, hogy szöveges vagy instrumentális zenét hallgatunk, milyen feladatot végzünk, és az is, hogy mennyire vagyunk, mondjuk hozzászokva a zenés tanuláshoz. Egy dolog azonban több vizsgálatban is visszaköszön, ha komoly szövegértésre vagy memorizálásra van szükség, a kedvenc dalszövegünk valószínűleg nem segít, sőt, a dalszöveg különösen zavaró lehet. Egy tanulmány rámutatott például, hogy a dalszöveges zene rontotta a verbális és vizuális memóriát, valamint a szövegértési teljesítményt, főleg, hogyha a dalszövege ugyanolyan nyelven szólt, mint mondjuk a szöveg, amit éppen érteni vagy memorizálni próbáltunk. A dalszöveges zene tehát ront a verbális és vizuális memórián, és ugyanakkor gyatra teljesítményt hoz a szövegértési téren is. A hatás nem óriási, de következetesen kimutatható, például az instrumentális lo-fi ezzel szemben sem megbízható javulást, sem romlást nem eredményezett, ők valahol a nulla szint körül levegnek. Ez utóbbi egyébként különösen érdekes, már csak attól is, hogy az instrumentális playlist mellett úgy érezzük, jobban tanulunk, nem biztos, hogy ténylegesen több információt jegyzünk meg. A kísérlet résztvevői is hajlamosak voltak kedvezőbbnek megítélni az instrumentális zene hatását, mint amit a teljesítményük indokolt volna. Különösen zavaró lehet, amint ugye említettem, és még egyszer ezt hadd teszem hozzá, hogy a dalszöveg és az olvasott szöveg ugyanazon a nyelven van, akkor ez bizony az agyunkat meg tudja zavarni. Magyarán, ha egy történelemkönyv szövegét próbáljuk megérteni, miközben valaki a fülünkbe énekel, az agyunknak két nyelvi információ forrással kell egyszerre megbírkóznia. Én például általában olvasás mellé szoktam, de csak kimondottan instrumentális zenét tenni, az úgy kellemesen visz, és nyilván nem vonja el a figyelmemet az olvasott és értésre váró szövegtől. Mondjuk, hogyha a dalban már énekelnek, akkor azonnal ketté válik a memóriám. Egyik részem megpróbálja a dal szövegét megérteni, ami nyilván a dalban szól, illetve a másik próbál arra figyelni, hogy mit is olvasok, ez számomra zavaró tud lenni, ha mindenképpen zenével szeretne memorizálni, tanulni, legalábbis szerintem érdemesebb instrumentális dallamokat választani.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Kellemetlen, amikor az ember testi szerelemre vágyik, de ingyé nem kap, pénze pedig nincsen elég hozzá. Valahogy így foglalható össze. Nagyon röviden az a történet, amelynek gyakorlatilag ugye egy bűnügyi dosszié megnyitása lett a vége. Őrizetbe vették, és emberölési kísérlettel gyanúsítanak egy férfit, miután autójával szándékosan elütött egy nőt a nagyváradi Borsi úton. Hát a fiatalember szegény, miután elég spicces állapotba került, egy kis testi szerelemre vágyott, de nem volt nála csak 100 lejnél kevesebb, de mivel a kedves éjszakai pillangó ennyit kért a szolgáltatásért, és nem tudta kiegyezni az árban, a fiatalember megmakacsolta magát, felmérgelődött és ráhajtott a hölgyre az autójával. Szerencsére komolyabb testi sértés nem történt, ennek ellenére azonban a férfi ellen emberölési kísérlet gyanúja miatt indítottak eljárást, és őrizetbe vették a hatóságok.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilak Héra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
3: Szuper őszi nemes vakolatakció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
4: Reklámot hallottak.

Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Van FM, Csíkszered a saját hangja.

0: sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelők programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemcsuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, fülig zene!

0: zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió. Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
1: A 30. Botorka Nemzetközi Néptánc Fesztivál jubileumi kiadásán mutatják be a Bukovina Mit vétettem című táncszínházi produkciót. A több mint 200 négyzetméteres színpadon három országból érkező 20 néptánc csoport 400 táncosa kapcsolódik be a produkcióba. A szeptember 11-i premier a bukovinai székenység 20. századi kényszerű vándorlásainak és újrakezdéseinek történetét idézi meg. Az előadás központi üzenete a közösség megtartó ereje és az identitás megőrzésének képessége a történelmi megpróbáltatások közepette. A produkció megálmodója és koreográfusa Székely Árpád Tamás, az Ördögborda Néptánc Együttes vezetője. A felújított előadás a bukovinai székelyek eredeti táncaira, énekeire és imáira épül.
0: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Bizony-bizony jól hallották, az egykori Ace of Base egyik legnagyobb slágere a Don't Turn Around, egy 88-as klasszikus feldolgozása, a Suede és az azonos című dal ihlette meg a 90-es években az Ace of Base-et, jól tette egyébként, nincs is ezzel semmi baj. Sophie Ellis Bextor és a Relentless Love-vel megyünk tovább, előtt azonban ígértem egy témát még a kotyogó aktuális órájára, ami szintén kapcsolódik ugye valamelyest a hamarosan kezdődő tanításhoz. Egy jó iskolai barátság nem csak a magány ellen véd, de a beilleszkedést és még a tanulmányi eredményeket is érdemben segítheti. Friss kutatások kimutatták, különösen iskolaváltáskor, a kortárs kapcsolatok minősége kulcsfontosságú a diákok számára. Azok a gyerekek, akik korábbi ismerősökkel váltanak iskolát, kevesebb magányról számolnak be. Egy új iskola emellett tiszta lapot is jelenthet a korábban kirekesztett diákoknak. A stabil, megmaradó barátságok bizonyítottan jó tanulmányi átlaggal, jobb magatartással és több érzelmi, valamint tanulási segítséggel, például közös tanulással, közös házi feladat megoldással járnak együtt. A barátok idővel átveszik egymás tanulási szokásait, motivációját, és nyilván igyekeznek egymás teljesítményét is valamilyen szinten magukévá tenni. A gyakran felbomló és átalakuló baráti körök azonban alacsonyabb iskolai elköteleződéssel és gyengébb jegyekkel függenek össze. A tanulság így iskola kezdés előtt nem kell a legnépszerűbbnek lenni. Az iskola kezdésnél nem a barátok száma, hanem egyetlen stabil, támogató kapcsolat megtartása jelentheti a legnagyobb segítséget.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2 lej 39 banért a Lidl Plus-szal, 400 gramos pilosz tehénteleme át 12 lej 49 banért a Lidl Plus-szal, és szilvát kilonként 2 lej 99 banért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Reklámot hallottak!

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A hétfőn, szeptember 7-én kezdődő új tanévben frissített belső szabályzat alapján működnek a romániai közoktatási intézmények. A változások egyebek mellett a fegyelmi szabályokat, az öltözködést és a mobiltelefonok használatát érintik. A hiányzások igazolására továbbra is legfeljebb 40 alkalommal van lehetőség, de ez nem maradhatja meg a tanórák számának 20%-át. A mobiltelefonok használatát az általános iskolákban az intézmény akár a teljes tanítási napra is megtilthatja, a középiskolákban viszont a jogszabály csak a tanórák idején korlátozza a használatot. Az öltözködésre vonatkozó szabály szerint a diákoknak megfelelő és tisztességes öltözéket kell viselniük. Az országos diáktanács arra bíztatja a diákokat, hogyha jogaik sérelmét vagy visszaélést tapasztalnak, forduljanak az iskola diáktanácsának képviselőihez, akik az ügyet az intézmény vezetőségével is megvitathatják. A szülőknek továbbra is kötelességük biztosítani, hogy a gyermekük rendszeresen részt vegyen a kötelező oktatásban. 800 lejes üdülési utalványt kaphatnak 2026-ban az állami oktatási intézmények alkalmazottai. Az erről szóló rendelet tervezetet közvitára bocsátotta az Oktatási Minisztérium. A juttatás kizárólag elektronikus formában jár, és azok jogosultak rá, akiknek a nettó alapbére nem haladja meg a havi 6000 lejt. Az utalványt évente egyszer biztosítják, részmunkaidős alkalmazottak esetében pedig a munkaidő arányában jár. A több munkahelyen dolgozók csak az alapállások szerinti munkáltatótól kaphatják meg a juttatást. Az igényléshez írásos nyilatkozatot kell benyújtani a munkáltatónál, a rendelet hivatalos közlönyben való megjelenését követő 30 napon belül. Az utalvány kizárólag turisztikai szolgáltatásokra használható fel, készpénzre pedig nem váltható. Szeptember 15-től emelkednek a járművezetői engedély, a forgalmi engedély és az ideiglenes forgalmi engedély kiállításának díjai, közölte a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatal. A korábban befizetett összegek az új díjszabás életbe lépése után már nem használhatók fel. A vezetői engedély kiállításáért a jelenlegi 89 helyett 139, a forgalmi engedélyért 49 helyett 76, míg az ideiglenes forgalmi engedélyért 13 helyett 25 lejt kell majd fizetni. Újabb 2749 környezetvédelmi utalványt hagyott jóvá a környezetvédelmi alapkezelő az AFEME a 2026-os RABLA programban. A szerdán elfogadott utalványok összértéke 33,78 millió lej. A magánszemélyek december 31-én éjfélig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig igényelhetnek támogatást új járművek vásárlására. Azok a kérelmezők, akiknek a jelentkezését jóvá hagyják, 60 napot kapnak arra, hogy a régi járművet megsemmisítsék, kivonják a forgalomból, és a szükséges igazolásokat feltöltsék az AFEME elektronikus rendszerében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, helyenként azonban a gomoly felhőzet bezavar a napsütésnek. A csúcsérték 24-26 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Képzeljük, csak már 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, folyamatosan emelkednek a hőmérsékleti értékek, 24-26 fok közé ér majd a csúcs, ennél többre ne számítsunk, napsütésre viszont annál inkább érdemes kihasználni a kellemes őszies időjárást. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak erre az órára is, de előkészítettem néhány nagy-nagy klasszikust, amellyel a szülők jövő héten majd iskolába menet őrületbe kergethetik csemetéiket. Ezek azok a dalok, amik a mi időnkből származnak.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Megállni tilos táblákat helyeztek ki olyan csíkszeredai helyszíneken, ahol a forgalom akadályozása miatt ezen túl már büntethetőek lesznek a sofőrök. Tilos autóval megállni a Szapiencia Egyetem sorompós magánparkolójának bejáratánál, a Szabadság tér Penge blokk felé vezető utcaszakaszán az úttest szélén, a Gloria Victis emlékmű mellett, valamint a Hargita megyei közpénzügyi igazgatóság mellett.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!
2: Take it or leave it, baby, take it or leave it. But I know you won't leave it, cause I know that you need it.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Pihenőben ne gondolkodjunk még már csak azért sem, mert a Gyimesi Skansenben ismét megnyitotta a kapuit a Taste of Transylvania Food Festival, és a BBC Energy támogatja ezt a kiadást. Szeptember 3-a és 6-a között ott lehet bárki a Gyimesi Skansenben egy jó kis nyereménnyel. 100 gasztronómiai élményre vágyó látogató nyerhet azonnal egy-egy fesztivál bérletet. Bizony, nem jön a egy bérlet. Annyi a dolga, hogy a mai nap folyamán, még egészen délután 5 óráig nézzem be a csíkszeredai PPC Energy üzletbe, a Gál Sándor utca 7 szám alatt, és vegyen részt egy jó kis memória játékon. Ennek a lényege, a 18. életévüket betöltött résztvevőknek 60 másodperc áll rendelkezésére, hogy helyesen azonosítsanak 4 képpárt a kijelzőn véletlenszerű sorrendben megjelenő képek közül. Ennyi. Akinek ez sikerül, azonnal megkapja a PPC Energy által felajánlott 100 darab bérlet egyikét. Találkozzunk Gyimesben.
1: Fun FM Rádió. Bárhol. Bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Fülig zenék.

0: 4 perc maradt hátra 11 óráig, hamarosan friss hírekkel, információkkal jelentkezik a Fan FM hírszolgálat. Románia megkaphatja az országos helyreállítási terv 6. kifizetési kérelméhez kapcsolódó 770 millió euró egy részét. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben, illetve több mint 50 millió lejes támogatásban részesül Csíkszereda, a Brassói útat a Varomtér utcával összekötő gyalogos és kerékpáros vasúti felüljáró megépítésére. Részletek 4 percen belül a híradóban.
1: Csíkszereda, tekerj ránk! Ha FM, az Fan FM. És pont!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia megkaphatja az országos helyreállítási terv hatodik kifizetési kérelméhez kapcsolódó 770 millió euró egy részét, ha a közalkalmazotti bérezésről szóló törvényt október végéig elfogadják, jelentette be Drágos Pöszláru, a beruházásokért és európai projektekért felelős ideiglenes miniszter. Az Európai Bizottság jelezte, hogy a novemberi végső értékelés során figyelembe veheti az augusztus 31-ig elvégzett és dokumentálható munkát. A miniszter hangsúlyozta, hogy a teljes 770 millió eurós megszerzésre nincs garancia. A bérezési törvénytervezete technikai szempontból szinte elkészült, ezért Drágos Pöszláru szerint az elfogadás elmaradásának oka politikai természetű volt. Ha a következő két hónapban még van idő a szociális partnerekkel való egyeztetésre és a jogszabály elfogadására, az ötödik kifizetési kérelem esetében eközben már a végső pontosításokon dolgoznak, amelyeket várhatóan szeptember 9-éig továbbítanak az Európai Bizottságnak. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben, ami a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Terül ki a Consilium Policy Advisors Group elemzéséből. Az állások többsége a versenyszférában szűnt meg. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, azaz 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó és járulék bevételek, az alacsonyabb áfa bevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy évvel bevezetett adóügyi intézkedések ugyan jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez, ennek a gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél. Az elemzésben arra figyelmeztetnek, hogy az esetleges újabb adóemelések egyre kisebb bevételi többletet eredményeznének, ugyanakkor további gazdasági visszaesést és munkahelyek megszűnését idézhetik elő. Több mint 50 millió lejes támogatásban részesült Csíkszereda. A Brassói utat a Baromtér utcával összekötő gyalogos és kerékpáros vasúti felüljáró megépítésére, amely révén egyszerűbb és veszélytelenebb lesz majd a vasútvonalon túli városrész, a Baromtér és a Fürdő utcák megközelítése. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel aláírt finanszírozási szerződés értelmében a projekt lezárásának határideje 2028. augusztus, így majdnem két év áll rendelkezésre a kivitelezéshez. A függőhíd formájú, fémszerkezetű felüljáró teljes hossza közel 144 méter, használható szélessége pedig 6 méter lesz teljes hosszában közvilágítással. Az építmény mindkét végén a lépcső mellé két-két liftet is építenek, értesült a Székelyhon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként borongós lesz az időjárás, csapadék nem alakul ki. 18 fokot mérnek Csíkszeredában, 24-26 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Ez a mai kotyogó utolsó órája pénteki kiadásban. Fülig zenék között pedig az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak.

A mai kotyogóban korábban beszéltem arról, hogy Miley Cyrus nevet vált, azaz elhagyja a Cyrus utóneved és csak Miley-ként jelenik meg mostantól, illetve új zenei anyagát is már csak Miley-ként jelentette be, és jelentette meg egészen pontosan soron következő nagy lemezének, a Bass Persuades-nek a címadódala már megjelent YouTube-on, körülbelül röpke 9 óra alatt több mint 1 millió megtekintést ért el, és természetesen mutatom ezt a jó kis felnőtt pop alapdarabot Miley előadásában. Wow.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilak Héra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszinemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
4: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Reklámot hallottak!

0: Rég hallottunk felőlük, Compact Disco és a We Will Not Going Down 2013-ban jelent meg a dal. 7:12 Kissé borongós az időjárás, de így, ahogy elnézem, esőzés vagy csapadék továbbra sem jelenik meg a mai előrejelzésben, azaz egy kis borongós égbolttal megusszuk szárazon. Chloe Kisa és a Baby Girl érkezik most, rögtön utána az egyik nagy magyar sláger, Nagy Bogi és Dens közös dala, a Jól leszek újra.
1: A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögötfürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Mi maradunk Robin Thicke és Pharrell közös dalánál, a Blurred Lines-nál. A fiatalok viszont már nagyban készülhetnek a Cloud Youth Festival egy újabb kiadására. Számos helyszínen nagyon vagány programok és sok-sok esti koncert várja mindazokat, akik nyilván az utolsó generáció tagjainak számítanak, de mindenki elfér minden helyszínen, egy a lényeg, hogy jól érezze magát.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.

0: Bye Bye Mi Amor 1986-ból utolsóként a mai kotyogóban. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet. Hétvégén sok különleges programból lehet választani. Érdemes kihasználni a kellemes nyári időt, és minél többet kint tartózkodni. Aztán a télvíz ideje alatt ülhetünk bent eleget. Találkozzunk legközelebb jövő héten.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia megkaphatja az országos helyreállítási terv hatodik kifizetési kérelméhez kapcsolódó 770 millió euró egy részét, ha a közalkalmazotti bérezésről szóló törvényt október végéig elfogadják, jelentette be Drágos Pöszláró, a beruházásokért és európai projektekért felelős ideiglenes miniszter. Az Európai Bizottság jelezte, hogy a novemberi végső értékelés során figyelembe veheti az augusztus 31-ig elvégzett és dokumentálható munkát. A miniszter hangsúlyozta, hogy a teljes 770 millió eurós megszerzésre nincs garancia. A bérezési törvény tervezete technikai szempontból szinte elkészült, ezért Drágos Pöszláró szerint az elfogadás elmaradásának oka politikai természetű volt. Ha a következő két hónapban még van idő a szociális partnerekkel való egyeztetésre és a jogszabály elfogadására, az ötödik kifizetési kérelem esetében eközben már a végső pontosításokon dolgoznak, amelyeket várhatóan szeptember 9-ig továbbítanak az Európai Bizottságnak. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben, ami a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Terül ki a Consilium Policy Advisors Group elemzéséből. Az állások többsége a versenyszférában szűnt meg. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, azaz 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó és járulék bevételek, az alacsonyabb áfa bevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy évvel bevezetett adóügyi intézkedések ugyan jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez, ennek a gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél. Az elemzésben arra figyelmeztetnek, hogy az esetleges újabb adóemelések egyre kisebb bevételi többletet eredményeznének, ugyanakkor további gazdasági visszaesést és munkahelyek megszűnését idézhetik elő. Több mint 50 millió lejes támogatásban részesült Csíkszereda. A Brassói utat a Baromtér utcával összekötő gyalogos és kerékpáros vasúti felüljáró megépítésére, amely révén egyszerűbb és veszélytelenebb lesz majd a vasútvonalon túli városrész, a Baromtér és a Fürdő utcák megközelítése. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel aláírt finanszírozási szerződés értelmében a projekt lezárásának határideje 2028. augusztus, így majdnem két év áll rendelkezésre a kivitelezéshez. A függőhíd formájú, fémszerkezetű felüljáró teljes hossza közel 144 méter, használható szélessége pedig 6 méter lesz, teljes hosszában közvilágítással. Az építmény mindkét végén a lépcső mellé két-két liftet is építenek, értesült a Székelyhon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változóan felhőségbolt mellett marad a száraz napos időjárás. Csíkszeredában 21 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 25 fokig emelgethet. A hétvége időjárását tekintve változékony, de többnyire száraz napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-12 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték azonban a 20-28 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Hat jelent sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelők programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemcsuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, fülig zene!

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia megkaphatja az országos helyreállítási terv hatodik kifizetési kérelméhez kapcsolódó 770 millió euró egy részét, ha a közalkalmazotti bérezésről szóló törvényt október végéig elfogadják, jelentette be Drágos Pöszláró, a beruházásokért és európai projektekért felelős ideiglenes miniszter. Az Európai Bizottság jelezte, hogy a novemberi végső értékelés során figyelembe veheti az augusztus 31-éig elvégzett és dokumentálható munkát. A miniszter hangsúlyozta, hogy a teljes 770 millió eurós megszerzésre nincs garancia. A bérezési törvény tervezete technikai szempontból szinte elkészült, ezért Drágos Pöszláró szerint az elfogadás elmaradásának oka politikai természetű volt. Ha a következő két hónapban még van idő a szociális partnerekkel való egyeztetésre és a jogszabály elfogadására, az ötödik kifizetési kérelem esetében eközben már a végső pontosításokon dolgoznak, amelyeket várhatóan szeptember 9-éig továbbítanak az Európai Bizottságnak. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben, ami a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors Group elemzéséből. Az állások többsége a versenyszférában szűnt meg. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, azaz 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó és járulék bevételek, az alacsonyabb áfa bevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy évvel bevezetett adóügyi intézkedések ugyan jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez, ennek a gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél. Az elemzésben arra figyelmeztetnek, hogy az esetleges újabb adóemelések egyre kisebb bevételi többletet eredményeznének, ugyanakkor további gazdasági visszaesést és munkahelyek megszűnését idézhetik elő. Több mint 50 millió lejes támogatásban részesült Csíkszereda. A Brassói utat a Baromtér utcával összekötő gyalogos és kerékpáros vasúti felüljáró megépítésére, amely révén egyszerűbb és veszélytelenebb lesz majd a vasútvonalon túli városrész, a Baromtér és a Fürdő utcák megközelítése. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel aláírt finanszírozási szerződés értelmében a projekt lezárásának határideje 2028. augusztus, így majdnem két év áll rendelkezésre a kivitelezéshez. A függőhíd formájú, fémszerkezetű felüljáró teljes hossza közel 144 méter, használható szélessége pedig 6 méter lesz, teljes hosszában közvilágítással. Az építmény mindkét végén a lépcső mellé két-két liftet is építenek, értesült a Székelyhon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, napos időjárás. A hétvége időjárását tekintve változékony, de többnyire száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-12 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték azonban a 20-28 fokot is elérheti.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Reklámot hallottak.

Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től. When you

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia megkaphatja az országos helyreállítási terv 6. kifizetési kérelméhez kapcsolódó 770 millió euró egy részét, ha a közalkalmazotti bérezésről szóló törvényt október végéig elfogadják, jelentette be Drágos Pöszláru a beruházásokért és európai projektekért felelős ideiglenes miniszter. Az Európai Bizottság jelezte, hogy a novemberi végső értékelés során figyelembe veheti az augusztus 31-éig elvégzett és dokumentálható munkát. A miniszter hangsúlyozta, hogy a teljes 770 millió eurós megszerzésre nincs garancia. A bérezési törvénytervezete technikai szempontból szinte elkészült, ezért Drágos Pöszláru szerint az elfogadás elmaradásának oka politikai természetű volt. Ha a következő két hónapban még van idő a szociális partnerekkel való egyeztetésre és a jogszabály elfogadására, az 5. kifizetési kérelem esetében eközben már a végső pontosításokon dolgoznak, amelyeket várhatóan szeptember 9-éig továbbítanak az Európai Bizottságnak. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben, ami a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors Group elemzéséből. Az állások többsége a versenyszférában szűnt meg. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, azaz 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó és járulék bevételek, az alacsonyabb áfa bevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy évvel bevezetett adóügyi intézkedések ugyan jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez, ennek a gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél. Az elemzésben arra figyelmeztetnek, hogy az esetleges újabb adóemelések egyre kisebb bevételi többletet eredményeznének, ugyanakkor további gazdasági visszaesést és munkahelyek megszűnését idézhetik elő. Több mint 50 millió lejes támogatásban részesült Csíkszereda. A Brassói utat a Baromtér utcával összekötő gyalogos és kerékpáros vasúti felüljáró megépítésére, amely révén egyszerűbb és veszélytelenebb lesz majd a vasútvonalon túli városrész, a Baromtér és a Fürdő utcák megközelítése. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel aláírt finanszírozási szerződés értelmében a projekt lezárásának határideje 2028. augusztus, így majdnem két év áll rendelkezésre a kivitelezéshez. A függőhíd formájú, fémszerkezetű felüljáró teljes hossza közel 144 méter, használható szélessége pedig 6 méter lesz, teljes hosszában közvilágítással. Az építmény mindkét végén a lépcső mellé két-két liftet is építenek, értesült a Székelyhon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás. A hétvége időjárását tekintve változékony, de többnyire száraz napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-12 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték azonban a 20-28 fokot is elérheti.
0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Reklámot hallottak!

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Mindent a fülnek. Fun FM 87.6. Csíkszered.

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Megállni tilos táblákat helyeztek ki olyan csíkszeredai helyszíneken, ahol a forgalom akadályozása miatt ezentúl már büntethetőek lesznek a sofőrök. Tilos autóval megállni a Szapiencia Egyetem sorompós magánparkolójának bejáratánál, a Szabadság tér Penge blokk felé vezető utcaszakaszán az úttest szélén, a Gloria Victis emlékmű mellett, valamint a Hargita megyei közpénzügyi igazgatóság mellett.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia megkaphatja az országos helyreállítási terv hatodik kifizetési kérelméhez kapcsolódó 770 millió euró egy részét, ha a közalkalmazotti bérezésről szóló törvényt október végéig elfogadják, jelentette be Drágos Pöszláru, a beruházásokért és európai projektekért felelős ideiglenes miniszter. Az Európai Bizottság jelezte, hogy a novemberi végső értékelés során figyelembe veheti az augusztus 31-éig elvégzett és dokumentálható munkát. A miniszter hangsúlyozta, hogy a teljes 770 millió eurós megszerzésre nincs garancia. A bérezési törvénytervezete technikai szempontból szinte elkészült, ezért Drágos Pöszláru szerint az elfogadás elmaradásának oka politikai természetű volt. Ha a következő két hónapban még van idő a szociális partnerekkel való egyeztetésre és a jogszabály elfogadására, az ötödik kifizetési kérelem esetében eközben már a végső pontosításokon dolgoznak, amelyeket várhatóan szeptember 9-éig továbbítanak az Európai Bizottságnak. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben, ami a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti, derül ki a Consilium Policy Advisors Group elemzéséből. Az állások többsége a versenyszférában szűnt meg. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, azaz 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó és járulék bevételek, az alacsonyabb áfa bevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy évvel bevezetett adóügyi intézkedések ugyan jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez, ennek a gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél. Az elemzésben arra figyelmeztetnek, hogy az esetleges újabb adóemelések egyre kisebb bevételi többletet eredményeznének, ugyanakkor további gazdasági visszaesést és munkahelyek megszűnését idézhetik elő. Több mint 50 millió lejes támogatásban részesült Csíkszereda. A Brassói utat a Baromtér utcával összekötő gyalogos és kerékpáros vasúti felüljáró megépítésére, amely révén egyszerűbb és veszélytelenebb lesz majd a vasútvonalon túli városrész, a Baromtér és a Fürdő utcák megközelítése. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel aláírt finanszírozási szerződés értelmében a projekt lezárásának határideje 2028. augusztus, így majdnem két év áll rendelkezésre a kivitelezéshez. A függőhíd formájú, fémszerkezetű felüljáró teljes hossza közel 144 méter, használható szélessége pedig 6 méter lesz, teljes hosszában közvilágítással. Az építmény mindkét végén a lépcső mellé két-két liftet is építenek, értesült a Székelyhon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, napos időjárás. A hétvége időjárását tekintve változékony, de többnyire száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-12 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték azonban a 20-28 fokot is elérheti.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.hu.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
3: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
2: Nyugi, utána néztem. A Trilak Híra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
3: Pont erre van most szükségünk.
4: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Híra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Híra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
5: Reklámot hallottak.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A Lidlben a 400 g-os Milbona szeletelt félkemény sajt 11,49 bani, a 0,75 literes Allini Frizzante DOC Prosecco 16,99 bani, és a banán kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertés oldalast 100 g-onként 2,39 baniért a Lidl Plusszal, 400 g-os pilosz tehintelemeát 12,49 baniért a Lidl Plusszal, és szilvát kilónként 2,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelő programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemcsuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, fülig zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia megkaphatja az országos helyreállítási terv 6. kifizetési kérelméhez kapcsolódó 770 millió euró egy részét, ha a közalkalmazotti bérezésről szóló törvényt október végéig elfogadják, jelentette be Drágos Pszláru, a beruházásokért és európai projektekért felelős ideiglenes miniszter. Az Európai Bizottság jelezte, hogy a novemberi végső értékelés során figyelembe veheti az augusztus 31-éig elvégzett és dokumentálható munkát. A miniszter hangsúlyozta, hogy a teljes 770 millió eurós megszerzésre nincs garancia. A bérezési törvénytervezete technikai szempontból szinte elkészült, ezért Drágos Pszláru szerint az elfogadás elmaradásának oka politikai természetű volt. Ha a következő két hónapban még van idő a szociális partnerekkel való egyeztetésre és a jogszabály elfogadására, az 5. kifizetési kérelem esetében eközben már a végső pontosításokon dolgoznak, amelyeket várhatóan szeptember 9-éig továbbítanak az Európai Bizottságnak. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben, ami a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti, derül ki a Consilium Policy Advisors Group elemzéséből. Az állások többsége a versenyszférában szűnt meg. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, azaz 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó- és járulékbevételek, az alacsonyabb áfa bevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy évvel bevezetett adóügyi intézkedések ugyan jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez, ennek gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél. Az elemzésben arra figyelmeztetnek, hogy az esetleges újabb adóemelések egyre kisebb bevételi többletet eredményeznének, ugyanakkor további gazdasági visszaesést és munkahelyek megszűnését idézhetik elő. Több mint 50 millió lejes támogatásban részesül Csíkszereda. A Brassói utat a Baromtér utcával összekötő gyalogos és kerékpáros vasúti felüljáró megépítésére, amely révén egyszerűbb és veszélytelenebb lesz majd a vasútvonalon túli városrész, a Baromtér és a Fürdő utcák megközelítése. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel aláírt finanszírozási szerződés értelmében a projekt lezárásának határideje 2028. augusztus, így majdnem két év áll rendelkezésre a kivitelezéshez. A függőhíd formájú, fémszerkezetű felüljáró teljes hossza közel 144 méter, használható szélessége pedig 6 méter lesz teljes hosszában közvilágítással. Az építmény mindkét végén a lépcső mellé két-két liftet is építenek, értesült a Székelyhon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, napos időjárás. A hétvége időjárását tekintve változékony, de többnyire száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-12 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték azonban a 20-28 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidraszmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény Diosmektéttel és elektrolitokkal. Hidraszmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárgarépa 1 kg-os kiszerelésben 3,99 bani, és a petrezselyem gyökér 350 g-os kiszerelésben 4,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Reklámot hallottak.

0: sokat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilak Héra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben. A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A Lidlben a 400 g-os Milbonán szeletelt félkemény sajt 11,49 bani. A 0,75 literes Allini Frizzante DOC Prosecco 16,99 bani. És a banán kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Románia megkaphatja az országos helyreállítási terv hatodik kifizetési kérelméhez kapcsolódó 770 millió euró egy részét, ha a közalkalmazotti bérezésről szóló törvényt október végéig elfogadják, jelentette be Drágos Pöszláru, a beruházásokért és európai projektekért felelős ideiglenes miniszter. Az Európai Bizottság jelezte, hogy a novemberi végső értékelés során figyelembe veheti az augusztus 31-éig elvégzett és dokumentálható munkát. A miniszter hangsúlyozta, hogy a teljes 770 millió eurós megszerzésre nincs garancia. A bérezési törvény tervezete technikai szempontból szinte elkészült, ezért Drágos Pöszláru szerint az elfogadás elmaradásának oka politikai természetű volt. Ha a következő két hónapban még van idő a szociális partnerekkel való egyeztetésre és a jogszabály elfogadására, az ötödik kifizetési kérelem esetében eközben már a végső pontosításokon dolgoznak, amelyeket várhatóan szeptember 9-éig továbbítanak az Európai Bizottságnak. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben, ami a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Terül ki a Consilium Policy Advisors Group elemzéséből. Az állások többsége a versenyszférában szűnt meg. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, azaz 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárd lejes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó és járulék bevételek, az alacsonyabb áfa bevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy évvel bevezetett adóügyi intézkedések ugyan jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez, ennek a gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél. Az elemzésben arra figyelmeztetnek, hogy az esetleges újabb adóemelések egyre kisebb bevételi többletet eredményeznének, ugyanakkor további gazdasági visszaesést és munkahelyek megszűnését idézhetik elő. Több mint 50 millió lejes támogatásban részesült Csíkszereda. A Brassói utat a Baromtér utcával összekötő gyalogos és kerékpáros vasúti felüljáró megépítésére, amely révén egyszerűbb és veszélytelenebb lesz majd a vasútvonalon túli városrész, a Baromtér és a Fürdő utcák megközelítése. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel aláírt finanszírozási szerződés értelmében a projekt lezárásának határideje 2028. augusztus, így majdnem két év áll rendelkezésre a kivitelezéshez. A függőhíd formájú, fémszerkezetű felüljáró teljes hossza közel 144 méter, használható szélessége pedig 6 méter lesz, teljes hosszában közvilágítással. Az építmény mindkét végén a lépcső mellé két-két liftet is építenek, értesült a Székelyhon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változóan felhőségbolt mellett marad a száraz napos időjárás. A hétvége időjárását tekintve változékony, de többnyire száraz napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-12 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték azonban a 20-28 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.
3: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall. Don't think, just talk. Pray no one says a name on it.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Teljesítménytúrán szervez a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület a Cseke, idén azonban új helyszínen. A Szent Anató teljesítménytúra a korábbi Zsögött fürdő helyett a Lázárfalvi Nyírfürdőről indul, és oda is tér vissza. Az útvonalak a Szent Anató környékén vezetnek, a Mohos szomszédságában az érdeklődők három túra útvonal közül választhatnak. A 10, 16 és 40 kilométeres kijelölt táv jelzett útvonalon halad. A túrára szeptember 12-én szombaton kerül sor, jelentkezni a sat.cseke.ro oldalon lehet.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
2: Szombatonként 11-től.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Megállni tilos táblákat helyeztek ki olyan csíkszeredai helyszíneken, ahol a forgalom akadályozása miatt ezentúl már büntethetőek lesznek a sofőrök. Tilos autóval megállni a Szapiencia Egyetem sorompós magánparkolójának bejáratánál, a Szabadság tér Penge blokk felé vezető utcaszakaszán az úttest szélén, a Gloria Victis emlékmű mellett, valamint a Hargita megyei közpénzügyi igazgatóság mellett.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelők programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemcsuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, fülig zene!
0: Kilencvenes évjárat 9-től, minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Csíkszered a legfrissebb hangja.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM, fülig zene.
1: Kilencvenes évjárat 9-től minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me.
1: Fun FM Rádió.
2: Bárhol, bármikor.
1: Éterben.
2: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
1: Bárhol jár. Változatosan.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.
2: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
3: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelők programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemchuk.ro oldal biztosít.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Fan FM Rádió, Fülix

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Megállni tilos táblákat helyeztek ki olyan csíkszeredai helyszíneken, ahol a forgalom akadályozása miatt ezentúl már büntethetőek lesznek a sofőrök. Tilos autóval megállni a Szapiencia Egyetem sorompós magánparkolójának bejáratánál, a Szabadság tér Penge blokk felé vezető utcaszakaszán az úttest szélén, a Gloria Victis emlékmű mellett, valamint a Hargita megyei közpénzügyi igazgatóság mellett.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Szél a csendből jött fölénnyel, rég nem látott gondokat, sodort a vízzel és partot ért

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: This is something special about music. Trust your DJ.
3: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
0: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Táncolhatós slágerek. Igazi 90-es válogatás.

0: A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Minden, ami 90-es. Igazi 90-es válogatás.

0: special about music. Trust your DJ. Ready
1: for this. Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: I pass through noise and silence. I walk alone, it's a beautiful day. It's raining and it's cold, reflected onto the wet pavement. Can you see what I see?

0: hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: A 90-es évek legjobb dalai. Igazi 90-es válogatás.

0: FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió.
2: Zene.

0: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.
1: Ja. Lego.